5 minutes. One. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot